En orenoten gara no. Mama tiki gir jisange. Chi noten imitini yonogire ezemeze. Yonogire ezemeze.